kellőképpen felcsigáztam önöket ezekkel a felvételekkel, akkor most következzék valami egészen más. Mikhail Haydn numero 21-es D-dur szimfóniája. A Noisy Kamara zenekart Johannes Goritzky vezényli.